dai pori ro u tenambiru ai ikatuta wa ore momomiru ore mba eruputinawi ro nyanyuao tapisa kuerape nye ehe kojo jawape maranduhe kopia huwarubi ura heine ponawa nyanemba ewa hambu ete tame wawari hebe ore niko puho e sason pete in puho e heko piro iwa maimavera jere hapuenda usupe.